da sɛ ne da soɔ nyina bɛsa ma nnipa nyina deɛ a awurade bɛma ma nida soɔ ɛkama no ɔdɔ hyɛ ho akɔmfo mameɛ bɛsu bie mate nyankopɔn ne te.